A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat. Marad a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: 2 fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából 1 hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék. Legjobb zenék. Zenék.
1: Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

szaránt, az érzés, ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szemnapok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 26-a van kedd, reggel 6 óra.
2: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Nemzetközi tűzoltás és műszaki mentési gyakorlatot láthatunk. Ismét Budaörs lett a bajnok. 10 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi törvényszék. Szendi Hajni vagyok. Véget ért a háromnapos hosszú hétvége az utak forgalmán, és látszott, hogy sokan kihasználták ezt a pár napot, utaztak. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével így a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól az utolsó pillanatban. Az egyik országos szállás közvetítő oldal adatai szerint a települési toplista élére került Siófok. Aztán jön Szeged és Gyula. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben a 10. helyen végzett a pünkösdi hosszú hétvégén Hajdúszoboszló és Hévíz. Nemzetközi tűzoltás és műszaki mentési gyakorlatot lehet megtekinteni június 6-án szombaton 10 és 14 óra között. A helyszín a Dráva-Szabolcsi kikötő és a híd lesz. Elmehetünk megnézni az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vízen, sőt még levegőben is. Lesz tűzoltás, műszaki mentés, búvárok, kishajók, kvad, drón, kutyák, alpintechnika, egészségügyi ellátás. A gyakorlat végén pedig meg lehet ismerni az egyesületek felszereléseit, vagy akár azokat ki is lehet próbálni. A gyakorlatra érkeznek egyesületek Beremendről, Villányból, Palkonyáról, de ott lesz a Baranya Speciális Mentők Egyesület, illetve Pécsről a Galenus Mentőszolgálat, illetve a HISZ Pécs is. Ma elindult a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás Rétszilas és Dombóvár között. A munkák egy hónapig tartanak, és a vágányzár végeztével mintegy 3 perccel csökken majd a vonat menetideje ezen a szakaszon. Holnaptól Szerencs és Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával útátjárók átépítésével lehet tovább haladni. Igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását Budapestről Pécsre, illetve Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekednek majd. Fontos, mielőtt útnak indul, tájékozódjon. A húsvét utáni 50. napon a Szentlélek eljövetelének ünnepén Felföldi László pécsi megyés püspökkön celebrált szentmisét mutatott be a pécsi székesegyházban, ahol 37 bérmálkozónak szolgálta ki a keresztény nagykorúság szentségét. A szentírási olvasmányok felolvasását a szentségre felkészítő hitoktatók közül Farkas Zita és Izsák Kálmán végezték. Keresztény hitük tanítása szerint a pünkösdhöz 3 fontos esemény kötődik. A Szentlélek eljövetele, aki Krisztus megváltó művét beteljesíti. Az egyház alapítása, valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete, melyben az apostolok hirdetni kezdték Jézus feltámadásának örömhírét. A bérmálás a keresztény beavatás 3 szentségének egyike. Megszállták a fényképészek a mágföldeket, azt állítják, hogy ez a látvány még a tihanyi levendula virágzásnál is szebb. Nem telik el nap anélkül, hogy ne álljanak meg autók tucatjai a baranyai mágföldek végtelen lila mezői között. A turisták fényképezőgépekkel vagy mobiltelefonokkal örökítik meg a gyönyörű látvány. Fontos, se a mágvirágát, se a pipacsét nem érdemes leszedni. Idén is megrendezik a Pécsi Egyházmegye nyári táborát. A Pécsi Egyházmegye július 6-a és 11-e között várja az érdeklődőket a tavalyi hatalmas sikert aratott gyermek- és ifjúsági nyári tábor folytatásában. Az Ágott Alapítvány Bács-Kiskun vármegyében Tas Alsó-Szent Tamáson elterülő 7 hektáros területén kialakított ifjúsági szabadidős kulturális központ lesz a helyszín. A férfiaknál a PTE Peac Kalomi együttese megvédte címét az Asztali Tenisz Extraliga Pécsen rendezett 4-es döntőjében. Még a nőknél egy év szünet után ismét a Budaörs lett a bajnok. A pécsi férfiak a Moson-Magyaróvárt győzték le a vasárnapi fináléban 4-0, a nőknél a Budaörs és az Erdért küzdhetett a bajnoki címért, 4-1-re nyertek a budaörsiek. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra szexárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalan tatolnai megyeszékhelyen hónapokon át, 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon egyébként a szexárdi törvényszék döntött, másodfokon pedig a pécsi bíróság hozott döntést. A labdarúgó MB3 utolsó fordulójában vasárnap a PMFC hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Pénzügyőr együttesét. Ezzel 67 ponttal a második helyen végzett a bajnokságban a Nagy Kanizsa mögött. A PTL Peac a Siófok otthonában 1-1-es döntetlent játszott. A csapat így összesen 28 ponttal a 13. lett az idei bajnoki szezonban. Két pécsi és egy szigetvári államtitkár is lett a Tisza kormányban. Kustánci Norbertet a miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkárává, Hely Györgyöt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkárává, valamint Kaproncai Balást az oktatási és gyermekügyi minisztérium államtitkárává nevezte ki Magyar Péter kérésére a köztársasági elnök. Első alkalommal szervezik meg Pécs szívében a Pezsgő szalont, mindez május 30-án lesz majd az egyik hotel tető teraszán. A rendezvényen a minőségi pezsgők mellé ízben harmonizáló ételek is érkeznek majd. A hangulatot pedig bakelitről szóló kellemes lanzene biztosítja, páratlan panorámával a város felett, tudtuk meg a szervezőktől. Távozik az NK Pécs női kosárlabda csapatától Tóth Orsolya, az eredetileg a Vasas Akadémia nevelkedő játékos 2 szezonon át erősítette a pécsieket, és fontos szerepe volt abban, hogy idén újra bajnoki címet szerzett a csapat. Tóth Orsolya következő idénytől kezdve a Szexárd együttesében folytatja majd sportpályafutását. Május 31-ig látható még a Szipál 101 Fény, Élet, Örökség, a Divat Fényei című kiállítás Pécsett az M21 galériában. A tárlaton a 102 évvel ezelőtt született fotós munkáit ismerhetjük meg. Június 4-én mutatják be a Pannon filharmonikusok majd Pécsett a Rómeó és Júliát. Ez egy balett zenére komponált modern táncadaptáció lesz, Keselyák Gergely vezényel majd. Különleges oldaláról ismerhetjük meg a művet. Tavaszi dallamok Aranyfuvolán ezzel a címmel ad koncertet június 4-én Baik Ági és Drahos Béla. A zenei esten Pécsett felcsendülnek majd Handel, Bach, Schubert és Strauss művei is, várják a komoly zenekedvelőit. Megnézhetjük Pécs legszebb látnivalóit egy sétában. Júniusban 9 alkalommal szervezik meg ugyanis az ingyenes városnéző programot. Az idegen vezető 1,5-2 órás túrát ígér, és felfedezhetjük Pécs történelmét. Folytassuk közlekedéssel! Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter utcában Pécsett egészen június 19-ig. Éppen ezért a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 szám között munkaterület van. A közlekedők szempontjából ez azt jelenti, hogy teljes az útzár, és a környező utcákban is megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok ma is a Best FM-mel. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a hőség, már-már kánikulai napunk lesz így a hétfői hangulatú kedden, és hiszen a hosszú hétvégén is már megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor berobban a nyár, és ma ez a tendencia folytatódik. Egy felhő sem lesz az égen, Baranyában délután 31 fokra készülhetünk, ráadásul mérsékelt lesz a nyugati szél, és nagyon erős az UV-sugárzás, figyeljünk a bőrünkre.
2: Készült a Média Tanács támogatásával. A Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok! Május 26-án kedden az Evelinek és a Fülöpök névnapján, 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Alicia Keys kezd Eve-vel, jön a Margaret Island és a Robbie Williams is, ha pedig a rövid munkahét dugóval, balesettel indul, ma reggel is várom az infót 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Norvégiában játszódó román film nyerte az Aranypálmát szombaton Cannes-ban. A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az Aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező 5. nagyjátékfilmjével másodszorra nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. 19 évvel a 4 hónap 3 hét 2 nap című filmjének sikere után. A mozgókép után pedig zene még hozzá, igazi talp alá való, Olly Mercyön és a Dance With Me Tonight. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hey, ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to...

0: Best FM, a legjobb zenék. A szerda este érkező hidegfront vett véget a korán jött kánikulának. A front nem hoz majd csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, csütörtökre jelentősen felfrissül a levegő. Ma viszont még marad a tegnapihoz hasonló nyárias 26-32 fok közötti maximum. Részletek a hírekvégi időjárás jelentésben, aztán Jennifer Lopez folytatja, ilyen a Love Don't Cost a Thing mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi tűzoltás és műszaki mentési gyakorlatot láthatunk. Ismét Budaörs lett a bajnok. 10 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi törvényszék. Szendi Hajni vagyok. Nemzetközi tűzoltás és műszaki mentési gyakorlatot lehet megtekinteni június 6-án szombaton 10 és 14 óra között. A helyszín a Dráva-Szabolcsi kikötő és a híd lesz. Elmehetünk megnézni az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vizen, sőt még levegőben is. Lesz tűzoltás, műszaki mentés, búvárok, kishajók, kvad, drón, kutyák, alpintechnika, egészségügyi ellátás. A gyakorlat végén pedig meg lehet ismerni az egyesületek felszereléseit, vagy akár azokat ki is lehet próbálni. A gyakorlatra érkeznek egyesületek Beremendről, Villányból, Palkonyáról, de ott lesz a Baranya Speciális Mentők Egyesület, illetve Pécsről a Galenus mentőszolgálat, illetve a HISZ Pécs is. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalan Tatolnai megyeszékhelyen hónapokon át, 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon egyébként a szekszárdi törvényszék döntött, másodfokon pedig a pécsi bíróság hozott döntést. Június 4-én mutatják be a Pannon filharmonikusok majd Pécset, a Rómeó és Júliát. Ez egy balett zenére komponált, modern tánc adaptáció lesz. Keselyák Gergely vezényel majd. Különleges oldaláról ismerhetjük meg a művet. A férfiaknál a PTE Peac Kalomi együttese megvédte címét az Asztali Tenisz Extraliga Pécsen rendezett négyes döntőjében. Még a nőknél egy év szünet után ismét a Budaörs lett a bajnok. A pécsi férfiak a Moson Magyaróvárt győzték le a vasárnapi fináléban 4-0, a nőknél a Budaörs és az Erdért küzdhetett a bajnoki címért, 4-1-re nyertek a budaörsiek. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter utcában Pécset egészen június 19-ig. Éppen ezért a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 szám között munkaterület van. A közlekedők szempontjából ez azt jelenti, hogy teljes az útzár, és a környező utcákban is megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok ma is a Best FM-mel! Folytatódik a hőség, már-már kánikulai napunk lesz így a hétfői hangulatú kedden, és hiszen a hosszú hétvégén is már megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor berobban a nyár, és ma ez a tendencia folytatódik. Egy felhő sem lesz az égen, Baranyában délután 31 fokra készülhetünk, ráadásul mérsékelt lesz a nyugati szél, és nagyon erős az UV-sugárzás, figyeljünk a bőrünkre.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A hosszú hétvégét sokan töltötték a Balatonnál, és a bátrabbak már meg is mártóztak, hiszen 20 fok fölé melegedett a Balaton vize. A pünkösdi hőség után a hét közepén hideg fronthoz lehűlést, addig viszont marad a kellemes nyárias idő, 30 fok körüli maximumokkal, csapadék nélkül, és szerdán sem jön eső, a front nem hoz csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, és csütörtökre jelentősen felfrissül majd a levegő. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül Beyoncé dalával, szól már is az Irreplaceable a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-a kedd friss hírei után. Zenélünk tovább, többek között Montel Jordannal. Magyaró és Ádámmal. Hívható SMS Viber számunk a hosszú hétvége alatt sem változott meg. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett. Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Ünnepi élmények a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben. December 6-án kézműves foglalkozás várja a kicsiket, de 10 és délután 1 óra között találkozhatnak a Mikulással is. A fürdő belépő 14 év alatt csak 600 forint. Szintén december 6-án éjszakai fürdő lesz este 8 és éjfél között. A forró hangulatról New Week, DJ Hessi és a koktélbár gondoskodik. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. A 100 tagú cigányzenekar 40 éves jubileum ünnepi nagykoncertje különleges hangzásvilággal és hangszereléssel december 28-án a Kodály Központban. Ajándékozzon élményt karácsonyra. Jegyek válthatók a jegypénztárban és a tixa.hu-n. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Rengeteg programmal és igazi meghitt ünnepi hangulattal várunk mindenkit a Széchenyi térre, hiszen a szokásoknak megfelelően csodálatos kézműves vásár, gasztro különlegességek, ünnepi fények, színház, zene, gyerekprogramok, tényleg mindennel készülünk, ami szebbé varázsolhatja az adventi időszakot. Hogyha a koncertek sorát nézzük, akkor fellép itt a következő hetekben többek között a Cimbali Band, Kéményi Tamás és Györfi Anna, a Belvárosi Betyárok, Boggi, a Five Live a kapella, a Szélkiáltó. Lesznek kifejezetten gyerekeknek szóló programok, természetesen 6-án a Mikulás is ellátogat hozzánk, és készülünk olyan különlegességekkel is, mint például Luca napján egy boszorkányos színházi előadással, Szálem címmel, valamint a téli napforduló során óriási led és tüzes show lesz majd látható. És amikor nem a gyerekrajzokat látjuk majd a Jamin, akkor pedig a Gonzo Visuals-ből ismert Bagyas Ádám egy adventi videomapping alkotása fog majd futni.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Elindult ma a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. A labdarúgó MB3 utolsó fordulóját is lejátszották. Két Pécs és egy szigetvári államtitkár lett. Két Pécs és egy szigetvári államtitkár is lett a Tisza kormányban. Kustánci Norbertet a miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkárává, Hely Györgyöt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkárává, valamint Kaproncai Balást az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkárává nevezte ki Magyar Péter kérésére a köztársasági elnök. Ma elindult a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás Rétszilas és Dombóvár között. A munkák egy hónapig tartanak, és a vágányzár végeztével mintegy 3 perccel csökken majd a vonat menetideje ezen a szakaszon. Holnaptól Szerencs és Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével lehet tovább haladni. Igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását Budapestről Pécsre, illetve Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekednek majd. Fontos, mielőtt útnak indul, tájékozódjon. Tavaszi dallamok Aranyfuvolán ezzel a címmel ad koncertet június 4-én Baik Ági és Drahos Béla. A zenei esten Pécset felcsendülnek majd Handel, Bach, Schubert és Strauss művei is, várják a komoly zenekedvelőit. A labdarúgó MB3 utolsó fordulójában vasárnap a PMFC hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Pénzügyőr együttesét. Ezzel 67 ponttal a második helyen végzett a bajnokságban a Nagykanizsa mögött. A PTE Peac a Siófok otthonában 1-1-es döntetlent játszott. A csapat így összesen 28 ponttal a 13. lett az idei bajnoki szezonban.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes az útzár, csak gyalogosan lehet közlekedni. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között javítják az utat. Folytatódik a hőség, már-már kánikulai napunk lesz így a hétfői hangulatú kedden, és hiszen a hosszú hétvégén is már megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor berobban a nyár, és ma ez a tendencia folytatódik. Egy felhő sem lesz az égen, Baranyában délután 31 fokra készülhetünk, ráadásul mérsékelt lesz a nyugati szél, és nagyon erős az UV-sugárzás, figyeljünk a bőrünkre.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok mindenkinek. 4 nap, aztán 2 nap pihenő, a hétvégén pedig BL döntő szombaton Budapesten. Arsenal PSG, és hogy melyik csapat énekelheti, hogy micsoda éjszaka volt, kiderül a hétvégén. On a Night Like This című dalával pedig már is érkezik Kylie Minogue, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 146. napja van, május 26. kedd, Evelyn Fülöp névnap, és 1980-ban például ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 36 fedélzetén elindult a világűrbe, de hogy mi minden más érdekesség kapcsolódik még ehhez a dátumhoz, kiderül egy picit később. Most jön egy újabb a legjobb zenék közül, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közös a folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék szerdáig marad, a nyárias meleg a hét második felére hideg fronthoz lehűlést, de csapadékot nem. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben, 7:30 után pedig jön majd a Boom Shake the Room teljes egészében DJ Jazzy Jeff-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Koncelebrált szentmisét mutattak be. Jön a pezsgőszalon, távozik az NK Pécs női kosárlabda csapatának egy tagja. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. A húsvét utáni 50. napon a Szentlélek eljövetelének ünnepén Felföldi László pécsi megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a pécsi székesegyházban, ahol 37 bérmálkozónak szolgálta ki a keresztény nagykorúság szentségét. A szentírási olvasmányok felolvasását a szentségre felkészítő hitoktatók közül Farkas Zita és Izsák Kálmán végezték. Keresztény hitük tanítása szerint a pünkösthöz három fontos esemény kötődik. A Szentlélek eljövetele, aki Krisztus megváltó művét beteljesíti, az egyház alapítása, valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete, melyben az apostolok hirdetni kezdték Jézus feltámadásának örömhírét. A bérmálás a keresztény beavatás három szentségének egyike. Első alkalommal szervezik meg Pécs szívében a pezsgő szalont, mindez május 30-án lesz majd az egyik hotel tetőteraszán. A rendezvényen a minőségi pezsgők mellé ízben harmonizáló ételek is érkeznek majd. A hangulatot pedig bakelitről szóló kellemes lanzene biztosítja. Páratlan panorámával a város felett, tudtuk meg a szervezőktől. Megnézhetjük Pécs legszebb látnivalóit egy sétában. Júniusban 9 alkalommal szervezik meg ugyanis az ingyenes városnéző programot. Az idegen vezető másfél-két órás túrát ígér, és felfedezhetjük Pécs történelmét. Távozik az NK Pécs női kosárlabda csapatától Tóth Orsolya, az eredetileg a Vasas Akadémián nevelkedő játékos, 2 szezonon át erősítette a pécsieket, és fontos szerepe volt abban, hogy idén újra bajnoki címet szerzett a csapat. Tóth Orsolya következő idénytől kezdve a Szekszárd együttesében folytatja majd sportpályafutását.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. Folytatódik a hőség, már-már kánikulai napunk lesz így a hétfői hangulatú kedden, és hiszen a hosszú hétvégén is már megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor berobban a nyár, és ma ez a tendencia folytatódik. Egy felhő sem lesz az égen, Baranyában délután 31 fokra készülhetünk, ráadásul mérsékelt lesz a nyugati szél, és nagyon erős az UV-sugárzás. Figyeljünk a bőrünkre!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. 26.05.26 a dátum, Fülöp Evelin napja van, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 46 éve ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Szojusz 36 fedélzetén. Száztizenkilenc éve a mai napon született John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja. Gyerekkorom Netflix-e az M1, ugye, ami nem is tudom, talán keddenként, nem tudom mikor, sugározta a Deriket. 103 éve megszületett Horst Tappert, német színész, a legendás Stefan Derik megszemélyesítője. Hetvenkét éve a mai napon született Marian Gold, német énekes, az Alphaville együttes frontembere. Hatvannégy éve ezen a napon született Black, valódi nevén Colin Byrne, kombi, brit énekes. Meg nem mondanánk róla, de ma 62 éves Lenny Kravitz, multiinstrumentalista, zenész, énekes, dalszerző, aki nem is olyan sokára újból nálunk koncertezik majd. A sor pedig a 75-ös születésű aranytorkú Lauren Hill, a Fugees tagja, zárja, ugye a Killing Me Softly mindenkinek ismerős. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számú.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ünnepi hétvége után nagyon erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében például, és hát ugye az M1-est nem is említem. Ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-2 friss hírei után. Jön például az NSYNC. És Tarány Tamás is. Még egyszer jó reggelt, egy rövidke szünet, aztán a legjobb zenéké a telepújból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Sokan utaztak a pünkösdi hosszú hétvégén. Virágzik a mák, ne szakítsuk le. Folytatódik a nyárias meleg. Vigyázzunk a bőrünkre. Véget ért a háromnapos hosszú hétvége az utak forgalmán, és látszott, hogy sokan kihasználták ezt a pár napot, utaztak. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével így a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól az utolsó pillanatban. Az egyik országos szállás közvetítő oldal adatai szerint a települési toplista élére került Siófok. Aztán jön Szeged és Gyula. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben a 10. helyen végzett a pünkösdi hosszú hétvégén Hajdúszoboszló és Hévíz. Idén is megrendezik a Pécsi Egyházmegye nyári táborát. A Pécsi Egyházmegye július 6-a és 11-e között várja az érdeklődőket a tavalyi hatalmas sikert aratott gyermek- és ifjúsági nyári tábor folytatásában. Az Ágot Alapítvány Bács-Kiskun vármegyében Tas Alsó-Szent Tamáson elterülő 7 hektáros területén kialakított ifjúsági szabadidős kulturális központ lesz a helyszín. Megszállták a fényképészek a mágföldeket, azt állítják, hogy ez a látvány még a tihanyi levendula virágzásnál is szebb. Nem telik el nap anélkül, hogy ne álljanak meg autók tucatjai a baranyai mágföldek végtelen lila mezői között. A turisták fényképezőgépekkel vagy mobiltelefonokkal örökítik meg a gyönyörű látvány. Fontos, se a mágvirágát, se a pipacsét nem érdemes leszedni. Május 31-ig látható még a Szipál 101 Fény, Élet, Örökség, a Divat Fényei című kiállítás Pécsett az M21 galériában. A tárlaton a 102 évvel ezelőtt született fotós munkáit ismerhetjük meg.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes az útzár, csak gyalogosan lehet közlekedni. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között javítják az utat. Folytatódik a hőség, már-már kánikulai napunk lesz így a hétfői hangulatú kedden, és hiszen a hosszú hétvégén is már megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor berobban a nyár, és ma ez a tendencia folytatódik. Egy felhő sem lesz az égen, Baranyában délután 31 fokra készülhetünk, ráadásul mérsékelt lesz a nyugati szél, és nagyon erős az UV-sugárzás, figyeljünk a bőrünkre.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És gyorsan egy friss közlekedési hír. M3 Budapest felé 60-nál egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a pálya. Hát nem ilyen napra készült, gondolom, induláskor az autós, nem, ez élete legjobb napja. One Day in Your Life, viszont a címe az óraindító dalnak, már is jön Enesztésa, Maxim Levente vagyok. Jó reggelt!
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Krista helyesbít, nem egy autó hajtott a belső szalagkorlátnak, hanem öt autó ütközött az M3-ason Budapest felé 60-nál. Egy kis busz az árokba is hajtott, óriási a torlódás, és csak a leálló sávon haladunk. Köszönjük, Krista! 0620 55 55 155. Nagyobb a baj tehát, mint elsőre látszott, és erősebb a címe Kanye West dalának, ezzel folytatódik a kedreggel. Jön a Stronger a Besten. Jó rövid hetet, jó utat, óvatosan, jó reggelt kívánok!

0: Best FM a legjobb zenék. Bízom benne, hogy marad mindenki a hírek után is, amikor a Mondd, hogy ott leszel című dallal, a Say You Be There-rel megy tovább a kedreggel, a Spice Girls folytatja hamarosan. Marad a kánikula a hét közepéig, akkor hideg front, de csapadék nélküli hoz majd jó 9-10 fokkal hűvösebb időt. Még több időjárás jelentés a hírekben, aztán mindjárt meghallgatjuk teljes egészében a Spice Girls dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot láthatunk. Ismét Budaörs lett a bajnok. 10 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi törvényszék. Szendi Hajni vagyok. Nemzetközi tűzoltás és műszaki mentési gyakorlatot lehet megtekinteni június 6-án szombaton 10 és 14 óra között. A helyszín a Dráva-Szabolcsi kikötő és a híd lesz. Elmehetünk megnézni az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vizen, sőt még levegőben is. Lesz tűzoltás, műszaki mentés, búvárok, kishajók, kvad, drón, kutyák, alpintechnika, egészségügyi ellátás. A gyakorlat végén pedig meg lehet ismerni az egyesületek felszereléseit, vagy akár azokat ki is lehet próbálni. A gyakorlatra érkeznek egyesületek Beremendről, Villányból, Palkonyáról, de ott lesz a Baranya Speciális Mentők Egyesület, illetve Pécsről a Galenus Mentőszolgálat, illetve a HISZ Pécs is. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalan Tatolnai megyeszékhelyen hónapokon át, 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon egyébként a szekszárdi törvényszék döntött, másodfokon pedig a pécsi bíróság hozott döntést. Június 4-én mutatják be a Pannon filharmonikusok majd Pécset, a Rómeó és Júliát. Ez egy balett zenére komponált, modern táncadaptáció lesz. Keselyák Gergely vezényel majd. Különleges oldaláról ismerhetjük meg a művet. A férfiaknál a PTE Peac Kalomi együttese megvédte címét az Asztali Tenisz Extraliga Pécsen rendezett négyes döntőjében. Még a nőknél egy év szünet után ismét a Budaörs lett a bajnok. A pécsi férfiak a Moson-Magyaróvárt győzték le a vasárnapi fináléban 4-0, a nőknél a Budaörs és az Erdért küzdhetett a bajnoki címért, 4-1-re nyertek a budaörsiek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délutáni 31 fokról szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és ma este 23-24 fok várható vételkörzetünkben, mérsékelt északnyugati széllel, csapadék nélkül. Holnap reggel 16 fokra ébredünk, és még melegebb lesz majd délután, mint ma. Baranyában akár 32 fokot is mutathatnak a hőmérők, a szél viszont megélénkül, csapadék továbbra sem érkezik.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Rest FM a legjobb zenék. Véget ért a pünkösdi hosszú hétvége, amikor is hát már szinte nyár volt, csomóan fürödtek a Balatonba, a Balaton több helyen is elérte a 20 fokos hőmérsékletet, és a hét elején is kitart még a nyárias idő, 29-34 fok a mai maximum, a hét közepén viszont jön majd egy hidegfront, csapadékot ugyan nem hoz, de lehűlést igen, jó 9-10 fokkal lesz majd akkor hűvösebb, de még így is 25 fok körül a napi legmagasabb hőmérséklet. Tél, tavasz, nyár vagy ősz, nálunk a legjobb zenék szólnak, méghozzá 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 3-as főút 60-i szakasza is megtelt, ugyanis Budapest felé az M3-ason 60-nál 5 autó ütközött, óriási a dugó, 5-6 kilométer. Sokan próbálnak kerülni, de hát a 3-as főút kapacitása is véges. Kitartást, jó reggelt, jó utat, jó rövid hetet kívánok. Mindjárt 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán olyan innyentségek, mint Jade 90-es éveket idéző dala. És itt lesz velünk a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elindult ma a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. A labdarúgó MB3 utolsó fordulóját is lejátszották. Két Pécs és egy szigetvári államtitkár lett. Két Pécs és egy szigetvári államtitkár is lett a Tisza kormányban. Kustánci Norbertet a miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkárává, Hely Györgyöt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkárává, valamint Kaproncai Balást az oktatási és gyermekügyi minisztérium államtitkárává nevezte ki Magyar Péter kérésére a köztársasági elnök. Ma elindult a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás Rétszilas és Dombóvár között. A munkák egy hónapig tartanak, és a vágányzár végeztével mintegy 3 perccel csökken majd a vonat menetideje ezen a szakaszon. Holnaptól Szerencs és Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával útátjárók átépítésével lehet tovább haladni. Igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását Budapestről Pécsre, illetve Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekednek majd. Fontos, mielőtt útnak indul, tájékozódjon. Tavaszi dallamok aranyfuvolán ezzel a címmel ad koncertet június 4-én Baik Ág és Drahos Béla. A zenei esten Pécset felcsendülnek majd Handel, Bach, Schubert és Strauss művei is, várják a komoly zenekedvelőit. A labdarúgó MB3 utolsó fordulójában vasárnap a PMFC hazai pályán 1-0 legyőzte a Pénzügyőr együttesét. Ezzel 67 ponttal a második helyen végzett a bajnokságban a Nagykanizsa mögött. A PTE Peac a Siófok otthonában 1-1-es döntetlent játszott. A csapat így összesen 28 ponttal a 13. lett az idei bajnoki szezonban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes az útzár, csak gyalogosan lehet közlekedni. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között javítják az utat. A délutáni 31 fokról szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és ma este 23-24 fok várható vételkörzetünkben, mérsékelt északnyugati széllel, csapadék nélkül. Holnap reggel 16 fokra ébredünk, és még melegebb lesz majd délután, mint ma. Baranyában akár 32 fokot is mutathatnak a hőmérők, a szél viszont megélénkül, csapadék továbbra sem érkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Nemrég jelent meg 9. The Mountain című stúdióalbumuk, és jelenleg észak-amerikai és európai turnén vannak. A Gorillázról van szó. A Damon Albarn és Jimmy Hewlett által alapított formáció legközelebb június elején látható-hallható a párizsi We Love Green Fesztiválon, majd június 10-én a csehországi Rock for People-on. There, az ő dalukkal indul az óra. 5 perccel múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Best FM. It's coming out, it's coming out, it's coming out, it's coming out, it's coming out, it's coming out, it's there.

Best FM, a legjobb zenék. Viberen továbbított egy közlekedési infót BS Pécsről. Kigyulladt egy szénabálákat szállító kamion a 66-os főúton Pécs határában, óvatosan a környékén. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155, ez pedig már közben Everlast és a What It's Like a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

addig marad a 30 fok körüli maximum, valamelyest ma is fölötte. Inkább Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, ez a folytatása Besten, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. You're beautiful.

Best FM a legjobb zenék, egyik nem akármilyen hang követi a másikat. Missy Gray után érkezik az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Lionel Richie, a zenei ikon 1949. június 20-án született, és a 70-es években a Commodores tagjaként vált világhírűvé. Szóló karrierje során olyan halhatatlan slágereket alkotott, mint a Hello, az All Night Long vagy a Say You, Say Me, utóbbiért 1986-ban a White Nights című film betétdalaként Oscar-díjat nyert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dalok az AI előtti, és sok esetben még az internet előtti időkből. 1997-ben többnyire még CD-n hallgattunk zenét, Lisa Stansfieldét is. Az igazi dolog, the real thing, na és egy kis tiltott szerelem.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Vége a kedreggelnek, rögtön 10 óra, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Programajánló a Best FM-en. Ünnepi élmények a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben. December 6-án kézműves foglalkozás várja a kicsiket, de 10 és délután 1 óra között találkozhatnak a Mikulással is. A fürdő belépő 14 év alatt csak 600 forint. Szintén december 6-án éjszakai fürdő lesz este 8 és éjfél között. A forró hangulatról New Week, DJ Hessi és a koktélbár gondoskodik. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. A 100 tagú cigányzenekar 40 éves jubileum ünnepi nagykoncertje különleges hangzásvilággal és hangszereléssel december 28-án a Kodály Központban. Ajándékozzon élményt karácsonyra. Jegyek válthatók a jegypénztárban és a tixa.hu-n. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Rengeteg programmal és igazi meghitt ünnepi hangulattal várunk mindenkit a Széchenyi térre, hiszen a szokásoknak megfelelően csodálatos kézműves vásár, gasztro különlegességek, ünnepi fények, színház, zene, gyerekprogramok, tényleg mindennel készülünk, ami szebbé varázsolhatja az adventi időszakot. Hogyha a koncertek sorát nézzük, akkor fellép itt a következő hetekben többek között a Cimbali Band, Kéményi Tamás és Györfi Anna, a Belvárosi Betyárok, Boggi, a Five Live a kapella, a Szélkiáltó. Lesznek kifejezetten gyerekeknek szóló programok, természetesen 6-án a Mikulás is ellátogat hozzánk, és készülünk olyan különlegességekkel is, mint például Luca napján egy boszorkányos színházi előadással, Szálem címmel, valamint a téli napforduló során óriási led és tüzes show lesz majd látható. És amikor nem a gyerekrajzokat látjuk majd a Jamin, akkor pedig a Gonzo Visuals-ből ismert Bagyas Ádám egy adventi videomapping alkotása fog majd futni.
7: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
9: Koncelebrált szentmisét mutattak be. Jön a Pezsgő szalon, távozik az NK Pécs női kosárlabda csapatának egy tagja. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. A húsvét utáni 50. napon a Szentlélek eljövetelének ünnepén Felföldi László pécsi megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a pécsi székesegyházban, ahol 37 bérmálkozónak szolgálta ki a keresztény nagykorúság szentségét. A szentírási olvasmányok felolvasását a szentségre felkészítő hitoktatók közül Farkas Zita és Izsák Kálmán végezték. Keresztény hitük tanítása szerint a pünkösthöz 3 fontos esemény kötődik. A Szentlélek eljövetele, aki Krisztus megváltó művét beteljesíti. Az egyház alapítása, valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete, melyben az apostolok hirdetni kezdték Jézus feltámadásának örömhírét, a bérmálás a keresztény beavatás három szentségének egyike. Első alkalommal szervezik meg Pécs szívében a Pezsgő szalont, mindez május 30-án lesz majd az egyik hotel tetőteraszán. A rendezvényen a minőségi pezsgők mellé ízben harmonizáló ételek is érkeznek majd. A hangulatot pedig bakelitről szóló kellemes lanzene biztosítja, páratlan panorámával a város felett, tudtuk meg a szervezőktől. Megnézhetjük Pécs legszebb látnivalóit egy sétában. Júniusban 9 alkalommal szervezik meg ugyanis az ingyenes városnéző programot. Az idegen vezető másfél-két órás túrát ígér, és felfedezhetjük Pécs történelmét. Távozik az NK Pécs női kosárlabda csapatától Tóth Orsolya, az eredetileg a Vasas Akadémián nevelkedő játékos 2 szezonon át erősítette a pécsieket, és fontos szerepe volt abban, hogy idén újra bajnoki címet szerzett a csapat. Tóth Orsolya következő idénytől kezdve a Szexárd együttesében folytatja majd sportpályafutását. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak az 1-es kilométernél a belváros felé, lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület van július 10-ig. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécs gyükési város részében, a Rengeteg utcában június végéig teljes az útzár. A délutáni 31 fokról szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és ma este 23-24 fok várható vételkörzetünkben, mérsékelt északnyugati széllel, csapadék nélkül. Holnap reggel 16 fokra ébredünk, és még melegebb lesz majd délután, mint ma. Baranyában akár 32 fokot is mutathatnak a hőmérők, a szél viszont megélénkül, csapadék továbbra sem érkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 26.06.26 ez a mai dátum. Kedd van, Fülöp Evelin napja, sok boldogságot minden ünnepetnek. Lassan 5 perccel múlt 10. Jó rövid hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Rihanna kezd az Umbrellával, jön nem sokára a Random Trip, 50 Cent és a Black Street is Dr. Dre-vel. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
10: Best FM.

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Folytatjuk 1996-ban az amerikai R&B csapattal, a Blackstreet-tel és két rapperrel, Queen Pennel és Dr. Dre-vel. A dal két évvel megjelenése után Grammy-díjat is nyert. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között állt egy kis hip-hop, este 6 és 8 között pedig Funky, White Boy-tól és DJ Hangyától a Night Shift-ben.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzit forgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében, távolabb pedig egy műszaki hibás kamion vesztegel el a külső sávban a 87-es kilométernél, emiatt torlódnak ott az autók. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán két autó ütközött korábban, a 98-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, és hárman koccantak a 31-esen Jászberény elkerülőjén is. A 78-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazarelli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve, június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Frissülj fel az iLove Pécs

0: A B menü cukkin és késhajtos lazánye, a C menü sertéskaraj tejfölös csiperke szósz bangaluskával, a Paleo menü 3290 forintért sertésgulyás, nílusi sügér snidlinges mártásban zöldségfasírtal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat Déd nagymamám a paradicsom levese, az A menü édesburgonyás brokkoli sirkecsíkok jázmirizssel, a B menü tojásos nokedli fejes salátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, olasz fehér bableves kellel, burgonya fűzelék rántott karalábéval. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már 3 évesen zenélt, Manhattani otthonuk konyhájában különböző fazekakon és tálakon dobolt, 5 évesen pedig már tudta, hogy zenész szeretne lenni, a többi már zenetörténelem. Ma ünnepi 62. születésnapját meg nem mondanánk róla. Lenny Kravitz, 11 stúdióalbum, több mint 40 millió eladott lemez és számtalan zenei díj, köztük 4 Grammy, The Chamber című dala zárta ezt az órát.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Többek között azzal a Sean Paul-lal, aki nemrég teltházas, forró hangulatú koncertet adott Budapesten. És természetesen magyar előadókkal is megidézzük az ezredfordulót. Itt lesz például a United. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
2: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
3: A Rubisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rubisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, tejfölös korfiolleves vajas galuskával, az A menü csirke cordon bleu habos burgonyapürével, a B menü cukkin és késhajtos lazanya, a C menü sertéskaraj tejfölös csiperke szószban galuskával, a Paleo menü 3290 forintért, sertés gulyás, nílusi sügér, snidlinges mártásban zöldségfasírtal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat dédnagymamám a paradicsom levese, az A menü édes burgonyás brokkoli sirkecsíkok jázmirizssel, a B menü tojásos nokedli fejes salátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, olasz fehér bableves kellel, burgonyafűzelék rántott karalábéval. Ez volt a menüajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel idén is a fogyasztóvédelem, a cégek többsége nem áll készen az AI-ra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutas jogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járat késésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A néma kóra felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. Ezért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés. Holtan találták azt a horvát hegymászót, aki egy bosznia-hercegovinai hegységben tűnt el. Tegnap nagyszabású kutatómentő akciót indítottak a keresésére. Egy nehezen megközelíthető helyen találtak rá a férfira. 2 órán át tartott a holttest kiemelése. A tragédia vasárnap történt. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Figyelem, M0 M1-es felé Dunaharasztinál egy lerobbant kamionokhoz óriási dugót, az összes környékbeli odavezető út, így az 51-es, az M51-es, sőt már az M5-ös M0-ásra való lehajtója is torlódik. 5-6 kilométeres a dugó. Jó utat, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Az órát Ékon kezdi, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fogmosás közben letört egy darab Robbie Williams fogából, a fogorvosa viszont 5 órányi repülőútra van tőle, úgyhogy kénytelen volt mosolyogni és elviselni, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a feleségét, de hát, mint tudjuk, egy jó asszony mindent megbocsájt. Ráadásul ő az igazi. She's the one, Robbie Williams jön a Besten.
1: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5, M0, M1-es útvonalon, de lassú az M0-ás az M1-es felé, Maglód térségében kicsit távolabb az M4-es csomópont környékén, illetve 5-6 kilométeres a dugó, szintén az M1-es felé vezető oldalon, Dunaharasztinál, ahol egy lerobbant kamion okoz torlódást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A világ egyik legjobb gitárosával, na is Majoros Ritával indul a kedd délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel 6 után, itt a Besten, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknap pont a Solnai Kulturális Negyedben.
4: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Vizsgálóbizottságok felállításáról is dönt a parlament, nyári meleg és sok napsütés lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget értek az írásbeli érettségig. Május 22-éig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. A javítási értékelési útmutatókat folyamatosan közzétették a honlapjukon. A vizsgák rendben lezajlottak a kormányhivatalokkal és a vizsgahelyszínekkel együttműködésben. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egész délután itt a Best FM-en. Majoros Rita vagyok, szép napot és kellemes hetet kívánok mindenkinek így keddel kezdődően. Nagyon remélem, hogy ma velem tartanak és együtt hallgatjuk mondjuk a Sound Lovers dalát, jön a Runaway. Itt lesz Sarah Connor, jön majd Shaggy és Rick Rocka, most pedig Carlos Santana indít. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a nép

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hagyd magad, maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túladó.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zené. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hosszú hétvége? Nagyon remélem, hogy ki tudták pihenni magukat, és újult erővel vetették bele magukat a heti akadályokba, de ha ez nincs így, és még fáradtabbnak érzik magukat, szerintem az is teljesen rendben van. Remélem, hogy azért jól érezték magukat a hétvégén. Én hozom a mai délutánon is a legérdekesebb, legvagányabb dalokat, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvenceit, mellett a közlekedési infókat, napkérdését, ezt is bedobom majd, úgyhogy lehet ma délután is beszélgetni. A számunk 0620 55 55 155, ide várom az SMS-eket akár a nap témájához kapcsolódóan, de hogyha csak üzennének akár rajtunk keresztül valakinek, azt is nyugodtan megtehetik, ha pedig közlekedési információjuk van, azt kifejezetten megköszönöm. Na de nem is dumálok tovább, inkább hozom a Phantom Project dalát erre a forró délutára, jön mindjárt a King of My Castle, előtte Stuck a Boo és a Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is legyünk utitársak, ahogy minden délután. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele a 0620 55 55 155-ös számon, akár SMS-ben, akár Viber üzenetben, de nyugodtan fel is lehet hívni. Hétvégén ugye kétnapos kamion tilalom volt, úgyhogy nagyon erős most a tranzit forgalom. Az M5-ös, az M0-ás és az M1-es autópálya útvonalán szakaszosan torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között, valamint egy műszaki hibás kamion is veszteg el a külső sávban a 87-es kilométernél, úgyhogy ez is torlódást okoz. Az M0-áson Dunaharaszti térségében pedig az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbalt kamion elfoglal egy egész sávot, úgyhogy a csomópont környezetében minden oda vezető út beállt. 0620 55 55 155, ez továbbra is a számunk, ha bárkinek útinfója van, akár innen is, akár kerülőútról, egérútról tud. Megköszönöm, ha elküldi. Jó utat mindenkinek és kitartást az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Britney Spears egyik talán legikonikusabb dala, Toxic, a folytatásban pedig további felejthetetlen slágerek jönnek, mert hogy pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek is, aztán Fat Joe Ashanti-val és a What's Love. És zenél majd Szakács Gergő és Rúzsa Magdival, itt lesz a Kék a szívem.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. Everybody.

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: A nagyobb tavaknál és folyóknál folytatódik a szúnyogírtás. Rendben zajlott az írásbeli érettségi, megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony. Emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-éig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak, 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap. A fővárosban az újpesti állomáson 32,2 fok volt, ami az erre a napra vonatkozó legmelegebb adat. Eddig egy 2007-es 32 fokos érték tartotta a csúcsot, amit még Pest-Szentlőrincen rögzítettek. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Észak-keleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és észak-keleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy ígértem, ebben az órában is csak is a legvagányabb és legkedvencebb 90-es, 2000-es évekbeli dalok jönnek. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is lassan 5 perccel, úgyhogy Kelly-szel mindjárt megy tovább. A délután jön a Trick Me, itt lesz Naughty Boy és Sam Smith-szel, most pedig Fedjo Ashanti-val jön a What's Love. Napsütéses napot mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését itt Szakács Gergő és a Rúzsa Magdikék a szívem dala után. Kinek mi a legdrágább hobbija? Azért vagyunk őszintén, szeretünk egy csomó-csomó hobbit űzni, de azért van közöttük olyan, most nem arra gondolok, hogy gyűjtjük a kis csetreszeket, amiket pár száz forintért beszerzünk a bolhapiacon, szóval, hogy vannak azok a hobbik, amik azért eléggé költségesek. Na de kinek mi a legdrágább hobbija? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nekem mondjuk lehet, hogy a cipővásárlás az azért lehet, hogy talán szimplán nem kéne, hogy a hobbim legyen, de ha mondjuk utazni is nagyon szeretek, azért az is hát nem a legolcsóbb mulatság, annak ellenére, hogy azért sok helyre egészen olcsón lehet manapság már eljutni. Szóval jöhetnek a drága hobbik a 0620 55 55 155-ös számunkra, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. A Red Hot Chili Peppers Under the Bridge dalát pedig már hozom is a folytatásban. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg van odakint, úgyhogy egy picit a sofőrök is tompábbak lehetnek, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, ha kell, álljanak meg, tartsanak pihenőt, én pedig folyamatosan hozom az információkat. Mint hogy a Budaörsi úton baleset történt Budapesten a Bach csomópont előtt, úgyhogy ott kell figyelni, illetve a Budaörsi út és a Karolina út között is a Nagyszőlős utcában, úgyhogy legyenek óvatosak, és itt némi fennakadásra kell számítani. A Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében is baleset történt a Puskás-Ferenc stadion megállónál, úgyhogy ott is figyelni kell. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között rendkívül erős a kamionforgalom, úgyhogy a külső sávon nagyon nagy a torlódás. Több szakaszon arra szólnak, sőt, megállnak az autók. Nem baleset az oka, ezt is kaptam, ezt az infót, hanem az, hogy tényleg néhány kamion a kocsisor elindulását követően sem követi a másikat, hanem akár 5-10 percet is kivár. A már bevált tanács szerint ugye autóval az átterelt sávot érdemes használni Budapest felé. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha pedig valakinek információja van, megköszönöm, ha felhív vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek. Pár perc és 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Sophie Alice Baxter és a Groove Jet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
4: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
5: Kikelet.
4: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
5: Kikelet.
4: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
5: Kikelet.
4: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
6: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
6: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
8: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel a fogyasztóvédelem, a folyóknál, tavaknál veszik fel a harcot a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeült a parlament, a kormányfő napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az ülés. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, a képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgoznia, attól függetlenül, hogy mely frakcióban ülnek. A miniszterelnök megerősítette, kezdeményezik, hogy a kormányfői ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 vizsgálóbizottságot állítanak fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutasjogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járatkésésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony, emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kinek mi a legdrágább hobbija? Mi az, amire a legtöbb pénzt költjük el, hogyha a szabadidőről van szó? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ez pedig ugyebár a nap kérdése. Jöhetnek így 2 óra után 5 perccel is. Én Majoros Rita vagyok, Spiller és Sophie Ellis Baxter dalát pedig óraindítóként indítom.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, jön mindjárt egy kis romantika Ricky Martinnal és Mejával, előtte itt a napkérdése, kinek mi a legdrágább hobbija? Andi azt írja, a könyvek. Mindig csak egyet akarok venni, aztán hopp, hirtelen öt lesz belőle. Lacinak a horgászat, mert hogy egy bot nem elég. Azt írja Peti, hogy neki a Lego felnőttként sokkal veszélyesebb hobbi, mint gyerekként. Hú, ez biztos. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Kinek mi a legdrágább hobbija? Mi az, ami szabadidős tevékenység, de mégis, hát elég sokat tudunk rá költeni. Ricky Martin és Mejja dalát ígértem, úgyhogy jön egy kis romantika, és a Private Emotion, aztán Rihanna és az SOS a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamion tilalom után rendkívül erős a tranzitforgalom. Az M5-ösön, M0-áson, M1-esen is szakaszosan torlódik. Az M5-ös például Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között. Az M0-ás autóúton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion foglalja el az egyik sávot. A csomópont környezetében így minden oda vezető út beállt. A 83-as főúton Tét térségében pedig munkák folynak a Győr felé vezető oldalt. Az 51-es és az 55-ös kilométerek között lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jöhetnek az üzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazareli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Sokan utaztak a pünkösdi hosszú hétvégén. Virágzik a mák, ne szakítsuk le. Folytatódik a nyárias meleg. Vigyázzunk a bőrünkre. Nemzetközi tűzoltás és műszaki mentési gyakorlatot lehet megtekinteni június 6-án szombaton 10 és 14 óra között. A helyszín a Dráva-Szabolcsi kikötő és a híd lesz. Elmehetünk megnézni az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vizen, sőt még levegőben is. Lesz tűzoltás, műszaki mentés, búvárok, kishajók, kvad, drón, kutyák, alpintechnika, egészségügyi ellátás. A gyakorlat végén pedig meg lehet ismerni az egyesületek felszereléseit, vagy akár azokat ki is lehet próbálni. A gyakorlatra érkeznek egyesületek Beremendről, Villányból, Balkonyáról, de ott lesz a Baranya Speciális Mentők Egyesület, illetve Pécsről a Galenus Mentőszolgálat, illetve a Hisz Pécs is. Idén is megrendezik a Pécsi Egyházmegye nyári táborát. A Pécsi Egyházmegye július 6-a és 11-e között várja az érdeklődőket a tavalyi hatalmas sikert aratott gyermek- és ifjúsági nyári tábor folytatásában. Az Ágott Alapítvány Bács-Kiskun vármegyében Tas Alsó-Szent Tamáson elterülő 7 hektáros területén kialakított ifjúsági szabadidős kulturális központ lesz a helyszín. Véget ért a háromnapos hosszú hétvége az utak forgalmán, és látszott, hogy sokan kihasználták ezt a pár napot, utaztak. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével így a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól az utolsó pillanatban. Az egyik országos szállás közvetítő oldal adatai szerint a települési toplista élére került Siófok. Aztán jön Szeged és Gyula. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben a 10. helyen végzett a pünkösdi hosszú hétvégén Hajdúszoboszló és Hévíz. Megszállták a fényképészek a mágföldeket, azt állítják, hogy ez a látvány még a tihanyi levendula virágzásnál is szebb. Nem telik el nap anélkül, hogy ne álljanak meg autók tucatjai a baranyai mágföldek végtelen lila mezői között. A turisták fényképezőgépekkel vagy mobiltelefonokkal örökítik meg a gyönyörű látványt. Fontos, se a mágvirágát, se a pipacsét nem érdemes leszedni. A férfiaknál a PTE Peac Kalomi együttese megvédte címét az Asztali Tenisz Extraliga Pécsen rendezett 4-es döntőjében. Még a nőknél egy év szünet után ismét a Budaörs lett a bajnok. A pécsi férfiak a Moson Magyaróvár győzték le a vasárnapi fináléban 4-0, a nőknél a Budaörs és az Erdért küzdhetett a bajnoki címért, 4-1-re nyertek a budaörsiek. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak az 1-es kilométernél a belváros felé, lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület van július 10-ig. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécs gyükési város részében, a Rengeteg utcában június végéig teljes az útzár. A délutáni 31 fokról szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és ma este 23-24 fok várható vételkörzetünkben, mérsékelt északnyugati széllel, csapadék nélkül. Holnap reggel 16 fokra ébredünk, és még melegebb lesz majd délután, mint ma. Baranyában akár 32 fokot is mutathatnak a hőmérők, a szél viszont megélénkül. Csapadék továbbra sem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hajnyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat 3 óra múlt 2 perccel. További kellemes délutánt és nagyon jó munkát kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. A tankcsapda játék folytatódik, ezúttal is páros belépőket lehet nyerni a villányi koncertre. Rövidesen jönnek a részletek, addig pedig Évin Levén.
0: 101.7 Best FM.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Június 5-én Villányba érkezik a Tankcsapda, Magyarország egyik legkomolyabb rockzenekara, ha nem a legjobb. És ide lehet majd páros belépőt nyerni, akár ebben az órában is, de lehet, hogy a következőben fogom indítani a játékot. A dolog nagyon egyszerű, amint megvolt a felhívás, küldj el nekem a Tankcsapdát, illetve a keresztnevét SMS-ben vagy akár Viberen keresztül a számom 30-as 889-117-es, ahogy az lenni szokott, a 10. hallgatóval játszom. A folytatásban jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is felünk lesznek a hősök, Michael Jackson és You Rock My World, előtte indítom a 90-es klasszikust 97-ből, ez már a francia Daft Punk és az Around the World, a Best of Them.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei. Kimondottan meleg van, 29-30 fokot méretünk Pécsett. Holnap reggel 16, napközben 31, akár 32 fok is előfordulhat, viszont főként a délutáni óráktól feltámad a szél, megdőren az ég és jönnek az áporok, zivatarok, nagyjából 4-6 mm esőre számíthatunk. A csütörtök szeles és napos lesz, csapadékmentesen 26 fokkal, pénteken reggel 9, napközben 22-23 fok a jellemző, feltámad a szél és viharossá is fokozódhat, míg a szombat és a vasárnap hozza stabilan a 29-30 fokot, szintén záporokkal, zivatarokkal. Érdemes figyelni minden egyes megszólalást, hiszen hamarosan, egészen pontosan június 5-én villányba érkezik a tankcsapda, ide lehet páros belépőt nyerni, nem csak ma, hanem egészen péntekig folytatódik a játék. Most viszont a zenei maraton, nem is olyan sokára a Fragmával, Lotfi Begivel és a Cosmix-szal, előtte itt van Szia slágere! Party!

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Örökké tart, adjon az ég, vagy éppen Mennyország turiszt. Szerintem mindenki számára ismerős dalok ezek, a tancsapdához köthetőek, és mindez pedig élőben is hallható lesz június 5-én Villányban, hiszen ott fog fellépni a tancsapda. Mi pedig abban döntöttünk, hogy megajándékozzuk a hallgatókat páros belépővel. Egészen pontosan naponta egy darabot lehet ebből megnyerni, ebben az órában még nem volt játék, könnyen lehet, hogy a következőben fogom indítani. Amikor meghallott a felhívást, más nem kell tennie, mint elküldeni a tancsapdát és keresztnevét a 0630 889 107-esre, SMS-ben vagy akár Viberen keresztül, hogyha jön a tizedik, adom a páros belépőt. Most pedig Wolf Kati dalát, szól a Vára holnap a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Ebben az órában nem volt játék, ami azt jelenti, hogy a következőben sanszos, hogy indítani fogom. A nyeremény nem más, mint egy páros belépő a Tankcsapda villányi koncertjére. Most érkeznek a legfrissebb hírek és információk, aztán szól a September dala Cry For You.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
3: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
6: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Teljes útzár lesz a Dömör kaputól a Rengeteg utca 8-ig. Gázvezeték felújítás miatt forgalom korlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utca utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljünk egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
7: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány! A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
7: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
9: 10 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi törvényszék, lejátszották a labdarúgó MB3 utolsó fordulóját, két pécsi és egy szigetvári államtitkár lett. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra szexárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalan tatolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon egyébként a szexárdi törvényszék döntött, másodfokon pedig a pécsi bíróság hozott döntést. Ma elindult a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás Rétszilas és Dombóvár között. A munkák egy hónapig tartanak, és a vágányzár végeztével mintegy 3 perccel csökken majd a vonat menet ideje ezen a szakaszon. Holnaptól Szerencs és Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával útátjárók átépítésével lehet tovább haladni. Igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását Budapestről Pécsre, illetve Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekednek majd. Fontos, mielőtt útnak indul, tájékozódjon. 2 Pécs és egy szigetvári államtitkár is lett a Tisza kormányban. Kustánci Norbertet a miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkárává, Hell Györgyöt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkárává, valamint Kaproncai Balást az oktatás és gyermekügyi minisztérium államtitkárává nevezte ki Magyar Péter kérésére a köztársasági elnök. A húsvét utáni 50. napon a Szentlélek eljövetelének ünnepén Felföldi László pécsi megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a pécsi székesegyházban, ahol 37 bérmálkozónak szolgálta ki a keresztény nagykorúság szentségét. A szentírási olvasmányok felolvasását a szentségre felkészítő hitoktatók közül Farkas Zita és Izsák Kálmán végezték. Keresztény hitük tanítása szerint a pünkösthöz 3 fontos esemény kötődik. A Szentlélek eljövetele, aki Krisztus megváltó művét beteljesíti, az egyház alapítása, valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete, melyben az apostolok hirdetni kezdték Jézus feltámadásának örömhírét. A bérmálás a keresztény beavatás 3 szentségének egyike. A labdarúgó NB3 utolsó fordulójában vasárnap a PMFC hazai pályán 1-0 legyőzte a Pénzügyőr együttesét. Ezzel 67 ponttal a második helyen végzett a bajnokságban a Nagykanizsa mögött. A PTE Peac a Siófok otthonában 1-1-es döntetlent játszott. A csapat így összesen 28 ponttal a 13. lett az idei bajnoki szezonban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
9: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délutáni 31 fokról szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és ma este 23-24 fok várható vételkörzetünkben, mérsékelt északnyugati széllel, csapadék nélkül. Holnap reggel 16 fokra ébredünk, és még melegebb lesz majd délután, mint ma. Baranyában akár 32 fokot is mutathatnak a hőmérők, a szél viszont megélénkül, csapadék továbbra sem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajné, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Folyamatosan jönnek az SMS-ek a tankcsapda szóval, viszont egy dolgot szögezzünk le. Még nem indítottam játékot, viszont hamarosan fogok, úgyhogy érdemes mindenféleképpen a Bestnál maradnia, már csak a jó dalok miatt is, no meg persze a páros belépőjét. Itt a Szeptember és a Cry for You.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék, ez a Szentegyhíd Best FM. Elő a bőrnadrágokkal, meg a bőrcsekékkel is, akkor, hogyha mondjuk például eső lesz, bár én azért bízom benne, hogy kegyesek lesznek az égiek, június 5-én azokhoz, akik ellátogatnak Villányba, ugyanis érkezik a Tankcsapda, Magyarország egyik legjobb, ha nem a legjobb rockzenekara. Olyan dalokat hallhatunk majd élőben, mint a Mennyország Turiszt, egészen biztosan zúzós verzióban. Ide lehet már is páros belépőt nyerni, más nem várok cserébe, mint a Tankcsapda szót, valamint egy keresztnevet. A számom SMS-ben és Viberen keresztül 30-as, 889-107-es, ahogy az lenni szokott, a tizedik hallgató fog nyerni. Addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen, velünk lesz majd Jerry Halliwell és a Michiko Latino, érkezik Bilex a Schleppel, előtte hallgatjuk a 90-es klasszikus Sheryl Crow-tól All I Wanna Do a Best FM-en.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Elindítottam a játékot, folyamatosan várom a tankcsapdaszót egy keresztnévvel a 30-as 889 Szentegy hetesre, hiszen a nyeremény nem más, mint egy páros belépő a tankcsapda villányi buliába. Most viszont folytatom egy rendőrségi felhívással, ugyanis május 1-én 14 óra 40 perckor ismeretlen személy futott a járdán Pécsen a Rákóczi utca 69-es szám előtt, majd körültekintés nélkül leszaladt az úttestre, mely során egy sötétzöld Honda elsodorta. A gyalogos a baleset során megsérült, azonban a helyszínről elszaladt, viszont több tárgya is ott maradt. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki szemtanúja, netán érintettje volt az esetnek, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es zöld számon, vagy hívja a 112-es központi segélyhívószámot, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Nálunk hamarosan folytatódik a zenei maraton, hozom majd Zola újdonságát, velünk lesz Armand von Helden, csak úgy, mint a Back to Black.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
8: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Teljes útzár lesz a Dömörkaputól a Rengeteg utca 8-ig. Gázvezeték felújítás miatt forgalom korlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utca utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljünk egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
1: Reklámot hallottak! A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél.

0: maradok távol.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Folyamatosan várom az SMS-eket a tankcsapda szóval és egy keresztnévvel a 30-as 889 101 hetesre, hiszen hamarosan játszani fogunk. Kiderül, hogy kihez kerül a mai páros belépő a Villányi koncertre. Május 26-a kedd van, névnaposok az Evelinek és a Fülöpök. Van három születésnaposunk is. Elsőként 77 éves Gálvölgyi János, Kossuth Díjas színész, parodista és érdemes művész. És ha már rock, akkor 64 éves Kalapács József, rocker, metal énekes és 37 éves Kendel Sabba színész, akit láthatunk az Oltári Csajokban, illetve a Bátrak Földjén is. Tehát hamarosan játszunk, addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Itt van a folytatásban a 90-es klasszikus, ez a De La Salle 92-ből Ring Ring Ring a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Nem is olyan sokára folytatódik a zenei maraton, a Jakarta féle American Dream-mel. Előtte friss hírek és információk délután 5 órakor, most pedig indítom a játékot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: No és akkor eljött az igazság pillanata, ugyanis június 5-én pénteken villányba látogat a tankcsapda, mi pedig páros belépőt biztosítunk a legszerencsésebb hallgatónak egészen péntekig, napi egy darab kétfős belépőről van szó, ezért ebben az órában más nem vártam cserébe, mint a tankcsapdát, valamint egy keresztnevet. A 10. ezúttal Gábor lett, neki gratulálok, jó szórakozást a koncerthez, a játék holnap folytatódik.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Sokan utaztak a pünkösdi hosszú hétvégén. Virágzik a mák, ne szakítsuk le. Folytatódik a nyárias meleg. Vigyázzunk a bőrünkre. Véget ért a háromnapos hosszú hétvége az utak forgalmán, és látszott, hogy sokan kihasználták ezt a pár napot, utaztak. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével így a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól az utolsó pillanatban. Az egyik országos szállás közvetítő oldal adatai szerint a települési toplista élére került Siófok. Aztán jön Szeged és Gyula. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben a 10. helyen végzett a pünkösdi hosszú hétvégén Hajdúszoboszló és Hévíz. Nemzetközi tűzoltás és műszaki mentési gyakorlatot lehet megtekinteni június 6-án szombaton 10 és 14 óra között. A helyszín a Dráva-Szabolcsi kikötő és a híd lesz. Elmehetünk megnézni az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vizen, sőt még levegőben is. Lesz tűzoltás, műszaki mentés, búvárok, kishajók, quad, drón, kutyák, alpintechnika, egészségügyi ellátás. A gyakorlat végén pedig meg lehet ismerni az egyesületek felszereléseit, vagy akár azokat ki is lehet próbálni. A gyakorlatra érkeznek egyesületek Beremendről, Villányból, Palkonyáról, de ott lesz a Baranya Speciális Mentők Egyesület, illetve Pécsről a Galenus Mentőszolgálat, illetve a HISZ Pécs is. Első alkalommal szervezik meg Pécs szívében a Pezsgő Szalont, mindez május 30-án lesz majd az egyik hotel tetőteraszán. A rendezvényen a minőségi pezsgők mellé ízben harmonizáló ételek is érkeznek majd. A hangulatot pedig bakelitről szóló kellemes lanzene biztosítja. Páratlan panorámával a város felett, tudtuk meg a szervezőktől. Megszállták a fényképészek a mágföldeket, azt állítják, hogy ez a látvány még a tihanyi levendula virágzásnál is szebb. Nem telik el nap anélkül, hogy ne álljanak meg autók tucatjai a baranyai mágföldek végtelen lila mezői között. A turisták fényképezőgépekkel vagy mobiltelefonokkal örökítik meg a gyönyörű látványt. Fontos, se a mágvirágát, se a pipacsét nem érdemes leszedni. Távozik az NK Pécs női kosárlabda csapatától Tóth Orsolya, az eredetileg a Vasas Akadémián nevelkedő játékos két szezonon át erősítette a pécsieket, és fontos szerepe volt abban, hogy idén újra bajnoki címet szerzett a csapat. Tóth Orsolya következő idénytől kezdve a Szexárd együttesében folytatja majd sportpályafutását.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délutáni 31 fokról szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és ma este 23-24 fok várható vételkörzetünkben, mérsékelt északnyugati széllel, csapadék nélkül. Holnap reggel 16 fokra ébredünk, és még melegebb lesz majd délután, mint ma. Baranyában akár 32 fokot is mutathatnak a hőmérők, a szél viszont megélénkül. Csapadék továbbra sem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajné, köszönöm szépen, friss hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en. A játék viszont majd csak holnap folytatódik, úgyhogy ma már nem érdemes küldeni a tankcsapdaszót, spóroljunk az SMS-ekkel. A mikrofonnál H. Horváth László, indul a zenei maraton. Itt van elsőként a Jacketta féle American Dream a Best FM. 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagyok.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Holnap is folytatódik a nyárias időjárás, érkeznek a legfrissebbek, éjszaka is kimondottan meleg lesz, 16-17 fokra készületünk, aztán holnap napközben a 31-32 fok a jellemző, főként a délutáni óráktól feltámad a szél, akár viharossá is fokozódhat, ráadásul megdőlen az ég. Jönnek az záporok, zivatarok, amik legalább frissítő hatással lesznek ránk. Aztán csütörtök a reggel 17, napközben 26 fok a jellemző, napos lesz az idő, ugyanakkor szeles is. Pénteken reggel 9, napközben 25 fok várható, míg a szombat és a vasárnap vissza az a nyáriasabb időt 29-30-31-es csúcsokkal, ráadásul csapadékmentesen. A legfrissebbek után folytatódik a zenei maraton olyan sztárokkal, mint George Michael, tőle szól az Amazing, itt lesz egy kiváló páros Denise Orsovai Renivel, előtte viszont indítom a 90-es klasszikust, ő már Maxi Priest és a Close to You, a Best FM-en.

Kereslek a csendben, a zajban, ha nem látlak, ha nem hallak. Könnyebb, ha elmenni hagylak, de minden arcban és minden hangban téged

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Vendégem továbbra is Csányi János, fesztiváligazgató, egyetemi docens, Jászai Imre díjas színművész, rendező, színházigazgató és producer. Témánk a Pont Pécs Nemzetközi Összművészeti Fesztivál, amely június 11 és 14 között zajlik majd.
1: Ezen kívül a városban, a Pécsi Horváth Színházban lesznek előadásaink, illetve a Laubert-Dezső Sportcsarnokban is, úgyhogy hát elég sok helyszínen jelenik meg a fesztivál. Néhány programot kiemelek, de előtte azt szeretném jelezni, hogy igazából azt az összetettséget fogja a programok összessége, a program struktúrája visszaadni, ami a művészeti kar összetettsége jelen pillanatban. Ez azt jelenti, hogy lesznek színházi előadások, lesznek nagy klasszikus zenei események, talán néhány könnyű zenei esemény is, képzőművészeti típusú esemény, nagyon erős és jelentős filmes eseménysorozataink is lesznek, AI-jal foglalkozó eseménysorozatunk is lesz, tehát végül is azt a gazdagságot és összetettséget mutatja majd a fesztiválnak a tematikája, ahogy a művészeti kar működik, és ha néhány eseményt, mert valóban több mint 50 esemény van, és ezek kisebbek és nagyobbak, és mindegyik nagyon összetett, izgalmas, és valószínűleg szinte minden ilyen típusú érdeklődésre valamit kínál majd a fesztivál, de hogyha néhány eseményt ki kell emelnem, akkor talán a nagyobbakat emelnénk ki. Lesz például a Kodály Központban a Vazarelli emlékévhez kapcsolódóan egy nagy Vazarelli zeneműnek a bemutatója, ami egy hatalmas látvány, egy nagy vizuális látványkával egészül ki. Szintén a Kodályban lesz például egy opera bemutató, ami a Paraszbecsület lesz helyi kórusokkal egyébként, 120-130 fős, négy nagy pécsi, illetve környékbeli kórus fog föllépni, és egy egészen különleges bemutató lesz olasz rendezővel, külföldi és magyar vezető énekesekkel, ez is a Kodály Központban lesz. Szintén nagyobb eseménynek számít a sportcsarnokban Tesláról szóló musical. Dél-Koreában nem is olyan régen, talán egy fél évvel ezelőtt szó szerint a világhírig jutott, mert megnyert egy ilyen hatalmas nemzetközi fesztivált, egy versenyt, ami mutatja, hogy ez a produkció milyen volumenű, eredeti, alkotói munkát hozott létre, mind a zene, mind a koreográfia, mind a történetmesélés, hiszen itt új történet, új dalok, új zenemű jött létre, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. Aztán egy nagy Bobán Márkovics koncertre készülünk, amit a pécsi közönségem úgy tudom, hogy jól ismer, hiszen időnként Bobán Márkovics fellépése mindig nagyon nagy érdeklődés mellett és nagy sikerrel. Ezek nagyobb produkciók, de ugyanígy kifejezetten a fesztiválra készül el, hogy egy specialitást említsek meg. Például a Lakodalom című előadás, ami a művészeti kar új színművész osztályának az első nagyobb bemutatója, az egyik főszerepben Klen Viktor fiatal színművésszel, és hát a művészeti kar nagyon-nagyon tehetséges és igazán helyes színművész osztályának a hallgatóival. És hát lesznek belföldi és külföldi egyetemi előadások. Említettem azt, hogy egy nagyon komoly filmes sorozatunk lesz, ami azt jelenti, hogy filmes mesterkurzusok jönnek létre ilyen kiváló, nemzetközileg is ismert alkotókkal, mint Deák Kristóf, Oscar díjas filmrendezőnk mesterkurzusa, Szabó Gábor, Oscar díj jelölt filmoperatőrünk mesterkurzusa, vagy Gozon Francisco, szintén nemzetközi nagydíjakat nyert filmoperatőrünk mesterkurzusa. Ugyanide tartozik Rófusz Ferenc, Oscar díjas rendező mesterkurzusa, és mindegyik alkotónak este egy-egy jelentős, nagy sikerű filmjét is vetíteni fogjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik a Krisztán slágerével, szól a Vigyázz rám, a Best FM-en.

101.7 Best FM. A legjobb zene. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól. Kiderült, hogy melyik a világ legjobb országa. Holnap délután záporokkal és viharos széllökéssel jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkolóautomaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkolóautomaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-on, 7-től DJ Hangyával a lemezjátszó.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary Mary nevet választott.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chillance, deep house, szóval minden. Természetesen tracklistával együtt.

0: a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról így kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lübegáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menü itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Ezen a héten is gyérítik a szúnyogokat, szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról, holnap délelőtt még kánikula lesz, délután érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a MABIS ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz. Csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na tényleg? Na és azt felejtettem el megkérdezni, hogy a Janet Jackson nem hiányzott a filmből? Mert ugye nem volt benne a Jacko filmben.
4: A latóját talán egyszer-kétszer mutatták a filmben, de nem. Nem tudom. Persze, hogyha belegondolunk, akkor ugye
3: csak
4: a család része, ugye.
3: De
4: gyermek.
3: Csak a Jackson 5-ra azért, vagy arra azért koncentráltak persze.
4: Arra inkább, igen. Igen.
3: Hát ott az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy így elküldték a Janetnek a forgatókönyvet, és akkor mondta, hogy hát ő így ebben a formában nem szeretne benne lenni a film. Azt mondták, hogy jó, kihúzták, akkor nem vagy.
4: És akkor nem, igen.
3: Ugye, musical, ugye. Igen, nem lehetne kihúzni a halálistára, de hogy...
4: Igen.
3: Jó van. Na, hangyal lemez játszok mögött, Funky, még egy órán keresztül, hiszen kedv van.
4: Úgy Funky Family.
3: Funky Family, jaj, de úgy maradtunk rajta a kedden, múlt hét óta. Szóval igen, Funky Family, még egy órán keresztül.
0: A legjobb zenék mixben, ez a Night Shift a Best FM-en.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Továbbra is fenntartom a véleményedben. Akkor lesz majd ez az AI egy kifinomult dolog, meg egy okos, amikor egyrészt a Piano Negro elején meg tudja mondani, hogy a csávó mit énekel, meg hogy itt mit énekelnek majd a Don't Look Any Further-ben.
2: Ja, nem tudom, pedig ezt a, nem is tudom, remake-et, vagy hogy mondjam ezt, szerint személyem készítettem.
1: Nem mondom! Neked ezzel foglalkozni kéne, egész ügyes vagy.
2: Igen, azt mondják, nem, de... hogy 30 éve.
1: Igen. Igen, 30 éve vagyok színész, 20-at simán letakadhatnék. És ez miért? Mert általában, hogy mindig mondod, hogy akkor csinálsz ilyen saját verziót, amikor valamilyet szeretnél, és nem találsz olyat, és akkor inkább megcsinálod.
2: Igen, vagy nem tetszik. Vagy...
1: Itt mi volt a...
2: Hát figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, nagyon sok ilyen feldolgozás, vagy akár AI-jal készített feldolgozással is az a baj, hogy nem DJ szempontból közelítik meg. És ugye, mivel mi, abból, mi a szórakozás és a táncparkett szempontjából közelítjük meg, ezért mi ismerjük azokat az elemeket, illetve dalszerkezetet, amitől jobban működik, vagy jobban, hogy mondjam, magával ragadja a hallgatót, vagy a szórakozni vágyót. És ugye én ezt szép magyarra fogalmazva implementálom a...
1: Jelentsen ez a szó bármit is, ugye?
2: Is számomra. De hogy, na mindegy, szóval, hogy én úgy alakítom át, és úgy, vagy ha nincs rajta a vokál, vagy nem úgy, vagy nem az, akkor én úgy...
1: És hát DJ szempontból egy előző fontos dolog, azt nem tudom, tudta, de hogy nem konferálunk vokára. Úgyhogy ezt már az előző percekben egy picikét így...
2: Na jó, akkor...
1: Túlfutottuk, úgyhogy akkor...
2: Akkor menjünk vissza.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Adáson kívül itt beszélgettünk egy filmről, amit hát most gondolok bele, hogy hát hogy már erős 42 éves film?
2: Hát valahogy 80, úgy. De egyébként javaslom azoknak, akik szeretik ezt a stílust, illetve a 80-as évek zenét, meg azt a környezet, azt a milliót, azt az érát, főleg zeneileg, meg tánc szempontjából a Breaking című film.
1: A következő
2: zene annak a
1: az betéken. Én igen. Nem akarok hülyeséget mondani, talán, mint hogyha ez még előbb is lett volna, mint a Flashdance.
2: Na ez jó kérdés.
1: Ez egy jó kérdés, de minden esetre tehát azoknak, akik azt hiszik, hogy a Step Up című sorozattal indult el a táncos moziknak a világa, nem. Pontosan, illetve még egy nagyon fontos, aki szeretné a biciklis nadrágban táncoló Jean-Claude Van Damme-ot látni, szintén a Breaking című film első részének első jelenetében megteheti. Hát akkor még nem a spárgáiról volt híres, hanem hogy hát ott részálja magát a tengerpart.
2: Igen, igen. Szóval azt mondom, hogy férfi-női szemmel egy kellemes film.
1: Egyébként tényleg, én nagyon szeretem a második részt
2: is. Jó, meg, zene van benne.
1: Arról nem is beszél, Kraftwerkre is ment az elektrikergő.
2: Persze,
1: persze. Tour de France. Na, Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan, meg hagyja a lemezet, csak magad, hogy nyomlóci, itt a bestem.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na Hangya, úgy érzed, hogy még maradt benne valami így zeneileg, még mielőtt lecsapnád ezt a nagyon magas labdát egyéb más témára.
2: Milyen magas labdát?
1: Ez maradt benne, meg az maradt benne zeneileg.
2: Jó, zeneileg, értem. Hát persze.
1: Jó, akkor pénteken gyere már vissza, légyél kedves.
2: Egyekukac vissza.
1: Gyere akkor. Jó, akkor pénteken funkizunk még egyszer. Még kétszer egy órát, igen. Még egyszer két órát.
2: Mi van?
1: Ugyanannyi, mindegy, tök mindegy. 60 szó, vagy kétszer 60. 60 meg még egyszer 60. Na, szóval pénteken a Night Shift Extrában akkor folytatjuk a funkit. Ezt megköszönjük szépen.
2: Este héttől. Sziasztok.
1: Így. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 5 vizsgálóbizottságot állít fel az új parlament, vonattal ütközött egy minibusz Belgiumban, holnap délelőtt még napos, délután már esős, szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte a napi rendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, hogy csökkentik a miniszteri és képviselői fizetéseket, emellett felülvizsgálják a diplomata útleveleket, és a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák majd. A kormányfő hozzátette azt is, hogy 5 vizsgálóbizottságot állítanának fel, amelyek a végrehajtási, valamint a magyar nemzeti bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a kegyelmi botrány felelőseit is keresik majd. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. A számviteli beszámolót vasárnapig kelletétbe helyezni, az adót pedig július 1-ig kell befizetniük a vállalkozásoknak, ezt közölte az adóhatóság. Mintegy 400 ezer cég érintett. A NAV most levélben emlékezteti azokat arról, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották azt, hogyha idén is elfeledkeznek róla, akkor 1 millió forintos mulasztási bírságot kaphatnak, és még az adószámukat is elveszíthetik. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket, ezt mondta rádiónknak Tóth Péter, természeterőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük.
1: Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. A minibuszon összesen 9 utaztak, közülük 2 gyerek és 2 felnőtt vesztette életét. A busz többi utasát kórházban ápolják, az állapotuk stabil, a vonaton utazók közül pedig nem sérült meg senki. A belga vasúthálózat üzemeltető vállalat közlése szerint az iskolabusz úgy hajtott a sínekre, hogy a sorompók le voltak engedve. Bár a mozdonyvezető vészfékezett, az ütközést nem tudta elkerülni. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy férfi, egy nő, egy dalban. Ez minimum 3-szor fog megtörténni az előttünk álló 60 percben, mert hogy Madonna, Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el érkezik majd, Geszti Péter hozza Wolf Katit és az Így is jó vagy című közös dalukat, Blake Shelton pedig Gwen Stefani-val és a Nobody But You-val indítja ezt az órát itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenyem, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legeslegtöbbször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun, lezen itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, egy kezemben meg tudom számolni, hogy Madonna és Justin Timberlake ezt a dalt így együtt élőben hányszor adták elő, de mondjuk Justin Timberlake még mindig jobban járt, mondjuk Britney Spears, aki a Madonnával a közös dalát egyszer sem nyomhatta el élőben Madonnával együtt, mondjuk ő meg cserébes már Madonnával. Jön a

0: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
1: Fej.

Best FM a legjobb zenék első nagylemezők latin-amerikai bemutató turnéja alatt kaptak rá a latinos hangulatra a lányok, és már akkor eldöntötték, hogy a második nagylemezükre egy latinos dalt is szeretnének majd mindenféleképpen rögzíteni. Ez lett belőlem. Jön a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albumáról, a Spice World-ról. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: But you're just a boy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól, eltűnnek a parkoló automaták Budapestről, holnap délután záporokkal és viharos széllel érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkoló automaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkoló automaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
2: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Desiree, George Michael, Robin Rez és a Black Machine inkább a funky arcoknak fog majd tetszeni a következő órában. A dance rajongóknak pedig Roger Sanchez-el, Junior Jack-el, Fatboy Slim-el és Basement Jack-szel tudunk majd szolgálni. Na meg persze ATB-vel, mert hogy a Let You Go érkezik már is az óra legelején itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenék. Legjobban mindenki a második felvonásra, 2002-es Big Beach Boutique 2-re emlékszik, amikor 4 millió ember jelent meg a brightoni tengerparton. De egy évvel korábban, 2001-ben indult a Big Beach Boutique világhódító útjára, úgyhogy idén ünnepli ez a rendezvény a 25. évfordulóját, és ezt a szép kerek évfordulót Fat Boys Team természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát 3 nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy 4. napot is hozzácsapni a rendezvényhez. Szóval idén, július közepén, csütörtöktől vasárnapig lehet majd a brightoni tengerparton együtt bulizni Fat Boys Team-mel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fat Boys Team, The Rockefellers, Kank! Ez itt a Best Time!

Best of a legjobb zenék. Ha már jön a Bajnokok Ligája döntője szombaton, hát akkor sportnyelven szóval ráfordultunk a célegyenesre, már ami a lezárásokat és a közlekedési dugókat illeti. Szépen lassan napról napra egyre több helyen nem lehet majd közlekedni a BL döntő miatt, de vannak olyan területei Budapestnek, ahol már most lezárások vannak. Olofpál mesétány a Hősök tere és a Verón-Angyalai utca között, a Hősök terénél az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között, illetve az Állatkerti körúton a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

az Állarcos Énekes című vetélkedőben. Egyszer az angol verzióban ott Csikóhalnak volt öltözve, egyszer pedig a spanyol változatban, fene tudja, lehet, hogy van valamiféle vonzódása a tengerekhez és az óceánokhoz, ott ugyanis ő volt a Medúza, és 5 adáson keresztül nem tudták leleplezni, és ebben az 5 adásban olyan dalokat énekelt, mint például a TLC-től a Waterfalls, vagy a most érkező Gotta Be.

Best FM a legjobb zenék, ha bár még a Vemmel együtt készített 84-es Freedom semmiben nem hasonlít ehhez a szólóban készült Freedomhoz, azért George Michael jobbnak látta oda bigyeszteni a 90-est a dalcím vége mögé. Biztos, ami biztos. Szóval George Michael és a Freedom 90 jön.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A légitársaságokat vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság, az elektromos rollerekre is érdemes kötelező biztosítást kötni, holnap délután jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a MABIS ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a Vörös Hajúak világnapja. Ezt minden évben május 26-án ünneplik. Egyébként az emberiségnek kevesebb, mint 2%-ának van csak természetes vörös haj, és ebben a kevesebb, mint 2%-ba tartozik Mick Hucknell, a Simply Red énekese. Na, hogy ők is érkeznek majd a következő órában itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

szíved is följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék. One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it?

Best FM, a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket, 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára, köszönhetően ennek a kislemeznek. Jön a Bécs!

Best FM a legjobb zenék. Mindenki döntse el maga, hogy a holnapi nap az jobb lesz-e, mint a mai, vagy sem. Mert például melegebb lesz, 32 fok is lehet a nappali maximum, viszont picikét felhős lesz az ég, aminek köszönhetően viszont nem lesz magas az UVB-sugárzás. Cserébe viszont lesz szél, meg picike hideg front. Úgyhogy ezt tessék összeadni. A következő 4 perc viszont biztos, hogy jó lesz. Jön a Simple Red és a Stars.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Ponyvaregény című filmben megismert Miserlou című dalt nem azért játszották a 2004-es athéni olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surfrock dal, abból meg egy hip-hop dal. Köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pump It!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, négy producer, illetve egy énekes hölgy, és egyiküket sem hívják Alice-nek, úgyhogy így nehéz őket rajta kapni azon, hogyha esetleg tagcsere történik. Történt is. 2002-es utolsó koncertjük után több mint 10 évvel újraélesztették az Alice DJ formációt, de akkor már nem a mindenki által ismert énekhang Judit Anna Pronk, hanem egy Ilona nevű holland énekesnő vett. Tehát az ő helyét, aztán megint egy kis szünet, és 2021-től kezdve az eredeti felállással megint Judit Pronk a mikrofon mögött, még egy jó 3 évet turnézott Európa szerte az Alice DJ. Érkezik a Better of Alone itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, nem csak Európa, de a világ öt legfontosabb sporteseménye között van a BL döntő, amelynek ugye Magyarország egészen pontosan a Puskás Ferenc stadion ad majd otthon most szombaton, és hát az UEFA azért nyilván nem fukarkodik a körítéssel, a fanzonban például majd Szigala lép fel, a megnyitó ünnepségen pedig majd a Killers fog zenélni. Ők jönnek most itt a Best FM.

FM, a legjobb zenék 120 percen keresztül mixben, megállás nélkül, pop és rádiós lágerek. Holnap a Nightshift elején 6 és 8 óra között DJ Effendivel majd az oldalamon. Ezzel indítjuk a holnap estét, a mai estét meg The Pussycat Dollzal zárjuk. Ennyi volt már a Nightshift. Jön a Buttons, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

szép sztori. Gyönyörű lánya, fej és sportkocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztori. Gyönyörű lánya, fej és sportkocsi.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.